Bitang jó rádió.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Figyelem, figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL.

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafokú részfűrészszer megsebzett bronztértű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: She asks me why I'm

0: A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: De szarul nézel ki. Minden rendben van?

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

0: fans of modern talking.
1: Hogy mi az igazi klubzene? Figyelj csak!

0: Szervusz!
1: Biton Gyó Rádió.
2: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: Pitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így?

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Mutangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

És most korrigálnék valamit. Csunkos Andi is azt mondta, hogy az Omega együttes legöregebb tagja, Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Utangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

Na hát sziasztok mindenkinek, csoda szép délutánt kívánok! A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. 14 órától 16 óráig leszek veletek. Ahogy megszokhattátok, imádkozni fogunk az adásom előtt, ígérem, hogy lesz miért. És aki nagyon imádkozni akar, az teheti utána is. Egészen reggelig, csak az már nem itt lesz a rádión.

elsőként szeretném köszönteni az én gyönyörű szégeséges kicsi lánygámat, aki éppen itt van nálam. És nem nagyon hall, de azt mondta, hogy hello.

Aztán nézzük, hogy kik vannak itt, kiket tudok köszönteni. Nézzük visszafelé, itt van a mi Zsuzsink, velünk van Nefertiti, itt van az én Mária barátnőm, itt van az én Földim, Maskuránk, itt van Bubu is, aki már beírta, hogy ámen, velünk van Biborkánk is, van két droidunk, és vannak külsős hallgatók is. Mindenkinek nagyon szép délutánt, jó szórakozást kívánok!

0: A mikrofonnál most Mókuska.
1: Amúgy én szeretem a fogyatékosokat, veled is milyen jó kijövök, te két lábon járó speciális balon. Amúgy

Na, miután megráztuk a rongyot, már megyünk is tovább egy nagyon jó kis felvétellel. Érkezik a 90-es évek seggje. És szerintem mindenki ismeri a zenét. Én mondjuk most hallottam másodjára, de nem baj. Nagy rádiós.

Szabadságy a 90-es évekből, és hogy látom, pörög a chat. És igen, jól írjátok, de látjátok, itt is vagyok, ott is vagyok, mindenhol ott vagyok. Most pedig a 90-es évek, akkor érkezzen Kozmix. És Kozmix a házban. Átadtam neki, köszönni szépen mindenkinek.

és a 90-es évek még most is maradunk. 1993-nál, amikor is Robbie Williams elkövette azt a dolgot, hogy megénekelte a Millennium című zenét, hogy hogy sikerült, ez bizonyítja azt is, hogy azóta is hallhatjuk mindenfelé, itt nálunk a Bitangyón is fogjátok most.

0: üzenem mindannak, aki nem érti meg, hogy nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott.
1: És nem vagyok ott, én viszont itt vagyok, ragyogok. Mint a fekete szurok, pont úgy. Már itt is van nekünk David Guetta. És szó mindenkinek, aki szereti. Na és azoknak is, akik nem, szeressétek meg, mert tőlem van.

hozok nektek egy különlegességet, bár nem annyira különlegesség, mert hogy ismerhetitek. Két előadó külföldiából. Már itt is van nekünk a Queen és David Bowie.

Közben beírt a katánk a chat falunkra, hogy kérem szépen a palacsinta dalt Maskurának. Na látod, Kata, tudod te, hogy kell szépen kérni. A Queen és David Bowie után érkezik Maskura palacsinta dala.

És akkor már nézzük is, hogy milyen névnap van. Ma 2026. 8. hó 8-a László nap van. Szláv eredetű férfi néve László, a jelentése hatalom és dicsőség. Kedves László, itt a köreinkben, nagyon boldog névnapot kívánunk nektek!

Most hol a figyelj, hozok neked egy jó kis zenét. Illetve nem egy lesz benne, hanem több.

időközben megérkezett hozzánk horgász is. És vele együtt érkezik a padedő, és jönnek azok a bizonyos úttörő dalok.

Na maskulán megtaláltam neked a zenét, mit szólsz? Jusson eszedbe padödő, hogyha szeretnéd hallani, akkor azt mondd, hogy padödő, és így meg fogom találni. 2026-os zene helyett 2016 arasával megyünk tovább, és mellette lesz Helena is. És egy Brookish Angel, ahogy én szoktam mondani. Nem, ugye tudjuk, hogy ő a Broken Angel, és 14 óra 40 perc van.

mondtam, hogy 2026-os, hiszen ez egy feldolgozás. Van, amit csak tudok, hogy nem, de az biztos.

Igen, volt erre is Elena, és egy 20-hány perces mixet kaptatok tőlem, de mindjárt ezt itt lekeverjük, és erre leállítottam az egészet, nagyon ügyes vagyok, nem baj. Már megyünk is tovább, itt van nekünk Gigi D'Agostino.

folytatásban egy nagyon kedves kérésnek teszek eleget, ugyanis Maskura írt rám, hogy a következő számot a gyermekednek küldjük, és köszönjük, hogy itt van velünk. Na hát az én Viki mit ül mellettem, és elárulta, hogy mi a mostani egyik kedvence. Már érkezik is Metzger Victoria, Nagy Bogi és Miss Mood, és tőlük az Éden.

Köszönjük szépen a zenét! És már megyünk is tovább. A buli, akkor legyen buli, már itt is van nekünk a Keruznin. És a jó kis Megamix nektek tőlem. Közben sok szeretettel köszöntöm a Wolfit, aki beköszönt az egyik helyen.

Maskulánk azt írja, hogy jó kis zene, és közben akkor nézzük, hogy kik is lesznek még a mai nap folyamán adásban. Tehát én leszek 16 óráig. 16 órától 16-tól 18-ig fogadjátok sok szeretettel Gébelen és a Retrót, aztán 18-tól 20 óráig érkezik a kis oroszlánunk és a Hevesen vegyesen. Maradjatok velünk, csatlakozzatok hozzánk, ez itt a Bitang Jó Rádió.

Michel Boitin. Volt a kerozén és egy jó kis megamix tőle, közben pedig átgurultunk a második órámban, 15 óra 2 perckor megyünk tovább, és hozok egy újabb 90-es évekbeli zenét. Ez lesz az Eiffel 65 és a Move Your Body. És közben már, hogy ott van, dobja be a Zsuzsi a nagyon jó kis gifet, és azt írja nekem, hogy vihetett, hát nem mertem odaírni, egyébként a gif már nekem megvan, köszönöm szépen. Ezelőtt 3000 loptam valahonnan. De hát ugye, aki itt van a Bitangyó rádión, tudja, hogy ami él és mozog, és nincsen leszögezve, ez nincsen lebetonozva, úgy szoktuk mondani, azt visszük, lopjuk.

gyorsan belenézünk az időjárásba, 2028-8-a van, megnézzük, hát a mait már nagyon nem kell megnézni, a lényeg az, hogy délután 32 fok körül alakul a hőmérsékletünk, viszont a vasárnapra ránézünk, vasárnap a napsütésén lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. A Dunától keletre az északkeleti, nyugati, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk széllökések. Hajnalra sokfelé felfrissul a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az éjszakai völgyekben, illetve az északi völgyekben lehet a leghidegebb, napközben 30 és 35 fok között mérhetünk. Szóval hallottunk olyat, hogy elmegy a kupola. Már ez a kupola. Elméletileg ez volt a második, de nem megy el a kupola, hanem marad.

Nagyon felkapott zenével megyünk tovább, és szeretjük is itt a Bitangyó Rádión. Szóljon az a zene most Zsuzsinak, aki nekem nagyon szívesen adogatja a gifeket. Remélem szereted a zenét, ez lesz a... rögtön mondom, Big Boom!

Forgász, nem tudom, hogy neked köszöntem egy adásban, nem, akkor elnézést kívánok. Köszöntelek téged, és itt az adásom, azt érezd jól magad.

Képzeljétek el, hogy én beszélgetek azért közben a Wolfival. Elküldte nekem maskurának a legújabb dalát. Bár én is megkaptam, csak nem töltöttem még le, de most ő átküldte. Ez a nyújtócsiért. Köszönöm szépen, Wolfie.

0: brain, so don't sleep.
1: Hát mit mondjak, ez is szuper jó lett. És már megyünk is tovább Jennifer Lopez-zel. Pitbull-on. És ez már az On the Floor, egy kicsit máshogy.

azt írja a maskuránk fent a chat falon, hogy ó, tiszta, világsztár vagyunk már. Igen, amit Zsuzsi csinált, nagyon jó volt. Erre azt írja a Wolfi nekem, hogy mára megvolt a csúcspont. Icefire. Ismerős, ugye?

Egy hazai előadóval megyünk tovább, ő már itt Filó. És az élem az álmaim, 15 óra 20 perckor. Most kuránk azt írja Csatfalon, hogy és még nem hallott a Wolfi a kívánságomat. Behaltam rajta, azt írja.

0: nagyon gondolkodtam rajta, hogy a következő zenét leadjam, de még nem mutattam meg nektek, és nagyon itt van nekem. És nagyon-nagyon le akarom adni. Érkezik zenével, remixbe a gyász, meg a szenvedés.
1: Füstös utca, hideg éjjelen, gyász meg a szenvedés, ez lett az életem.
0: Jó kis regibe toljuk.

0: szeretsz élni. A jó Istent kérem, hogy már megdögöljek. A jó Istent kérem, hogy már...
1: Csodálatos zene, azt mondja, a jó Istent kérem, hogy már megdögöljek. Lapozunk is tovább, nem megyünk bele a gyászba meg a szenvedésbe. 2026 Dr. Albi bácsi játszom nektek. It's my life, egy kicsit máshogy. Tribal Electro remixben kapjátok tőlem most.

volt az It's My Life Dr. Albi bácsi szájából, hallhattuk egy kicsit máshogy. 15 óra 30 perckor pedig azt mondom, hogy menjünk tovább, és jöjjön egy kis UB40. Jó kis reggizen ehhezen a csodálatos délutánon, amikor besül a seggünk is. De ez olyan jó, mert nyár van. Mondjuk valakinek, de nem nekünk, aztán nézzünk fel a chatfalra. Megérkezett hozzánk a kis oroszlánunk, azt írja nekünk, hogy klassz, Adit, köszönöm szépen, mert bezengtelek téged is, hogy ma leszel, érezd jól magad te is!

Hát igen, Maskur, ezt szoktam mondani, az én ott leszom, hogy még jó, hogy nem esik a hókinek, lenne kedve ebbe a melegbe lapátolni. Ami ugye ő is itt van ám a háttérben. Itt beszélgetünk így hárman a kicsi lányommal, aki nem olyan kicsi már, de nekem ő mindig kicsi marad. De sajnos készülődik is lassan. Pont annyit tud itt lenni velem, amennyit adásba tudok veletek lenni, de szépen megosztózkodtatok rajtam, vagy mi?

Úgy szoktunk mi is a teszommal egyébként dupámozni. Na, közben akkor azt írja a maskura, igen. Ja, és akkor vissza a teszomtól, hogy puszal nényének és Joe papónak, azt mondja. Amúgy szerettem volna egy sört küldeni Joe papának, de nem találtam, így pizza lett. Hát, hogyha szeretitek, amúgy azt sütöttem két jó pizzát. És egy kis kerozin nektek. És akkor ez ugyanaz a kerozin, ami már volt, úgyhogy már nem is kerozin, hanem kopikon és a tordas.

kocsmarit is van nekünk. A pillantás megtörtént. A Hip Hop Boys. És a ragadom, dagadom, dagadá.

Na és én közben fájdalmas búcsút vettem az én kicsi szépségemtől. Kérve az este hangulatát. És ilyenkor jön az a nagyon-nagyon rossz érzés. Főleg, hogy jövő héten repülnek. És a zene, amit szoktam ilyenkor hallgatni, nem túl víg, vidám. Ez a forró könnyek.

Hát ez azt mondja, hogy neki lehet most kéregezni, mert egy Szabin van. Hát ez még a kijárós hétvége. Aztán jövő héten a Szabi. Utána meg megint úgy három nap. Höpögés és egyéb dolgok után itt vagyok újra a mikrofon mögött, Mókuska. Nem könnyű megszólalni ilyenkor. Na de ő már itt Flipper öcsén és a Bambina. Nagyon szeretem. A következő zene pedig a teszom kérésére fog felcsendülni itt a Bitang Jó Rádióban.

És ugye senki nem felejti el, hogy 16 órától 18 óráig érkezik hozzátok Gével. 18 órától 20-ig pedig velünk lesz a kis oroszlánunk. Hevesen, vegyesen, lehetne jegesen is, hogy legalább lehűlne egy kicsit az idő. Nálunk nem akar. Tehát, ahogy mondtam, a következő pár percben a tesz kérésére fog jönni egy zene.

Gyertek elő, egyhetesek! Mutassátok meg nekem, hogy itt vagytok. Jöhetnek a gifek. Gyertek elő, egyhetesek! Mutassátok meg.

0: Feliz Bemrano, Peter Hamaran, Atenio Felicita. Quando Jesus Cristo son teramento la felicità. Super Mario, welcome Dirna, felicità, felicità, felicità, felicità. Je ne viens plus, mais la queue de mule, chez Pascal Pécheva. Et la piogue est serrée, donc qui retrouverait de la félicita. Et la brasse à la Lucie, elle fait la face. Félicita, félicita.
1: Na és akkor nézzük, hogy a mi maskuránk valamelyik nap mit mondott nekem.
2: Szia, maskura 67 vagyok. Szeretnék kérni egy jó kis zenét. Tudod, olyan diundzsung, diundzsung, diundzsung, diundzsung.
1: Hát diundzsung, diundzsung. Maskurát hallhattátok.

eszembe jutott valami a Mambo Leo-ról, akár lehetne az is, hogy Mambo Bimbo. Hát de Bimbo, figyelj! Ez az, Bimbo, Bimbo, Bimbo!

Na és akkor eljött a búcsú pillanata, bimbóztunk is egy egészen picikét így a végére. És eljött a búcsú pillanata, az azt jelenti, hogy a mai adásunknak vége, de nem menjetek sehová, hiszen érkezik Gévelen. 16-tól 18-ig, 18-tól pedig 20-ig érkezik hozzátok a kis oroszlánunk. Szuper jó zenékkel mind a ketten. A továbbiakban egy csodaszép délután, estét kívánok, jó éjszakát, meg mindent, amit szeretnétek. Hogy mikor leszek legközelebb csütörtökön. Csók a családnak! Én is elmegyek vagánynak. Ha kellek, majd megtalálnak.

Nálunk a családnak, elment a hazánynak. Nálunk a családnak, ha kellek, majd megtalálnak. Sziasztok!

ma László névnap van, úgyhogy boldog névnapot kívánok a Laciknak, Lászlóknak, Lacikáknak, és hát boldog születésnapot a mai születésnaposoknak. Hogyha mind a kettő összejött, a névnap és a születésnap is, akkor hatalmas bulit kívánok. És hát ebben a kettő órában a legjobb dance nóták pörögnek így a 90-es évekből, illetve a 2000-es évekből nagyjából. Hogyha hozzá akarsz szólni a műsorhoz és beszélgetni szeretnél a többi rádióhallgatóval, akkor gyere a csevegő falunkra, chat.bitangiorádió.com, vagy a weboldalunkon kattints a chat menüpontra. Ha még nem vagy regisztrálva, regisztráció után már is tudod használni. És erre mészetesen továbbra is ott vagyunk a közösségi oldalakon, elérsz minket a Facebookon, a TikTokon is, és számos más helyen, csak írd be az internetes keresőbe, vagy Bitangió Rádió, meg fogja találni az oldalakat. Gyere és kövess be minket, köszönjük szépen a megosztásokat is!

0: hát akkor, ha már volt egy Tarzan fiú, most jön egy japán fiú, vagyis egy Japanese boy. Hollywood Boulevard adja elő nekünk egy jó kis feldolgozásban.
1: Ez itt a Weekend Dance Flow, Gébelen műsora szombat délután a Bitangyó Rádióban.
2: Hey guys, you ready? I want to tell you the story of a Japanese boy.

A hét, és természetesen jó magam. Ha te is itt akarsz lenni, és hallani akarod a nevedet, akkor gyere a csevegő falra. Hello, hello mindenkinek, jó szórakozást!

Na gyere, nézzük meg, japán fiú, hogy kik vannak itt a Csörgő falon, a Bitangyó Rádió chat falán. Látom Bubót, aztán itt van bennünk Horgász, Maskura, Mária, Nefertiti és Pista 6.

Szóval hölgy, japán fiú, erről énekelt nekünk a hölgy. A Hollywood Boulevard feldolgozásában a nagy slágert adták elő, és hát sláger a folytatásban is, hiszen érkezik az Uptown Funk. Egy nagyszerű feldolgozásban a Lökulumtól.

és akár kész voltál erre a felvételre, akár nem, jön egy kis sláger folytatáson is, hiszen nagyszerű zenék pörögnek itt nálam. Ready or Not a felvétel címe, fel fogod ismerni.

Remélem mindenki, aki hallgatja a Vitangió Rádiót, valami hűs helyen van, vagy legalább valami hideg hűtővel próbálja magát hűteni. És már megnéztem műsor előtt, sajnos, hogy hétfőn kedden még mindig olyan meleg lesz. De állítólag szerdán már nem.

És hát jön az asszonyod, figyelj, hiszen Your Woman a következő felvétel címe. A One Nation nagyszerű felvétele forog majd.

És hát nem csak ugye Mókuska és én szórakoztatlak benneteket ma a Bitangyó Rádióval, hanem közvetlenül utána érkezik majd a kis oroszlán, vagyis Little Lion.

Szóval, Your Woman, One Nation, No Type Örög. És hamarosan itt van Lolita Jolie, és olvasom a felvétel címét, úgy van leírva, hogy Non Non Non. Rob és Chris remixelte, hamarosan érkezik.

Azt hiszem, Rob és Chris rábírt minket egy kis manus táncra itt a Lolita Jolly felvételével. Nonna nonna a felvétel címe. Érkezik hamarosan Buzzy Blaze és a You Don't Stop egy Squeaking Rap mixben.

És hát hamarosan érkezünk 1993-ban, hiszen jön az EGMA csapat és a Never Gonna Lose Your Love 1993-ban szólalta meg először.

Közben itt a háttérben Wolfi rájött, hogy ez ugye pár Gigi D'Agostino The Riddle című felvételnek feldolgozása volt, mármint az előző felvétel. The Riddle, vagyis a rejtvény.

Hát megyünk tovább, Pandora felvételével jön az életem szerelme. Remélem nem egy gyümölcsjoghurtról van szó a felvételben. Szóval Pandora és a Love of My Life.

hölgy egyébként ugye egy svéd Eurodance előadó, az eredeti neve ugye Karina Nelly Katarina Magnusson, és hát a művész neve Pandora.

közben kiegészítette az információkat. A Wolfi azt írja, hogy ugye eredetileg Nick Kershaw dala 1984-ből, ezt én is tudtam, de én úgy tudom, hogy a feldolgozásban viszont Gigi D'Agostino felvételéből vették a részeket.

Hát igen, igen, sokaknak itt a holiday, valaki meg csak dolgozik egész nyáron. Nekem sem volt sok pihenőm ezen a nyáron. Ezért is utálom ezt a meleget már.

Ugyebár Madonna felvétele volt eredetileg, és hát a Captain Jack a The Revolution Club-bal együtt 1997-ben jelentette meg, mármint a saját dalukat.

0: Ez itt a Weekendens Flow, Gébelem műsora szombat délután a Bitangyó Rádióban. I'm sending you an SMS.
1: I'm sending you an SMS. Hogy elfejtették az emberek ezt az üzenetküldési lehetőséget, hogy létezik még a mai napig SMS. Aki nem tud elérni a közösségi oldalakon, elfelejti, hogy hát SMS-be is tud nekem üzenetet küldeni, mindig mondom nekik.

Szóval ott vannak a ritusok a fejedben, erőénekel nekünk a Master Jam, és hamarosan a Click érkezik a Call Me című notával. Szóval hívj, Call Me!

És ha már itt a nyáridő, a nyár, akkor jöjjön a Summertime című nóta, a Winners és a Mark nótája egy Eurodance mixben természetesen.

És egy hatalmas poén itt a csevegő falról, Maskura írta meg nekünk. Két cowboy beszélget, látadott azt a cowboyt, kérdezi az egyik. De ott öt cowboy ül, azt amelyik a pultnál áll. De hát mindegyik a pultnál áll, azt amelyik viszkit iszik. De hát mindegyik viszkit iszik. Megelégeli a fickó a másik értetlenségét, előrántja a pisztolyát, lelő négy cowboyt. Na most már látod? Látom, igen, mi van bele? Hát az olyan hülye ember, hogy legszívesebben lelőném.

Mivel itt a nyár ezerrel, Summertime, Winners és a Mark Notája, ha jól emlékszem 1997-ből. Pontosabban 1994-ből. És egy nagy kedvencem a folytatásban, Discotech és Nina felvétel a Don't You Want Me, egy 97-es verzióban.

Szóval, Don't You Want Me, Discotech és Nina közös felvétele 97-ből, és egy nagy kedvencem a folytatásban is, és hát sok a kedvence, hiszen nem megint bulisztunk erre. Sesh érkezik, és az Ecuador. Egy nagyszerű Future Breeze mixben.

És aki nem hallgatta, előttem lemaradt Mókuska műsoráról, utána pedig érkezik majd Little Lion 18 órától. Na meg hamarosan Solid Base és az In Your Dreams.

Hamarosan érkezik D.I.P., vagyis Dance in a Peace, ugye így van rövidítve, a lemezborítókon Give Me Your Love in a felvétel címe, egy special clubber mixben pörgetem majd.

Szóval minden szerelmedet ad nekem oda ma éjszaka. Erről énekel nekünk a hölgye a DIT felvételében. Give me your loving. És ha már szerelem, akkor jöjjön az Only Love című felvétel a Future City-től.

Én is ezt mondom, csak a szerelem, Only Love, a Future City nótája. És ha már nagy nóták a 90-es évekből, akkor jöjjön egy kis Magic Ether, és az In the Middle of the Night.

Már is itt van velünk a következő műsor, műsorvezetője Little Lion a Csevegő falon. Hogyha beszélgetni szeretnél vele, akkor gyere a Csevegő falra, kattints a weboldalon a chat menüpontra. Szia kis oroszlán, kellemes szép napot neked, és sok-sok fület kívánok majd. Mind asylum, then a voice come back for brutal, good and evil, and make it neutral. Take out comp, evil lies and whack beats, taking out punks, but still to say the least, the job is done, and still I have the strength for the night in the lyrical way.

Szóval Magic Ether és az In the Middle of the Night, vagyis az éjszaka közepén. És hát fel kell a nap a folytatásban a Pazu felvételében. A felvétel címe Sunny's Up.

és egy Magic FR CD rendel The Lion-e. Kér egyet, ha valakinek van, akkor küldje nekünk. Nekem csak digitális formában van, úgyhogy akinek van egy kompakt diszkje az In the Middle of the Night-ról, az küldje nekünk. Persze, hogyha nem kell,

És velünk táncol már itt Katóka is, ha jól látom, a Csevegő falon. Ha te is látszódni akarsz, akkor gyere a Csevegő falunkra, a weboldalon kattints a chatmenüpontra, vagy a weboldal címmel írd azt, hogy chat.csevegő.

0: Hát szép napot mindenkinek, jó szórakozást, hamarosan 18 órakor érkezik majd hozzátok a Little Lion műsora. Addig pedig Weekend Dance Flow Gébelennel. Szóval Texture és az Over the Night.
1: Bitangyó Rádió.

Egy másik nagyszerű dal abból az időből, Killing Me Softly. Szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó. Ha nem, akkor még hallgatnod kell, tanulnod kell. Mármint zenét hallgatni. DJ Dave nótája, ő dolgozta fel ezt a nagy slágert.

És megállás nélkül szólnak itt a dalok a Bitangyó Rádióban, Gébel a műsorában, ez a Weekend Dance Flow, és Emotion notája, Open Your Mind.

Közben kiegészültünk a Csergő falon a Suncorgóval is. A lista jelenleg Little Lion, aztán Bubu, Csápás Rozi, Katóka, Maskura, Nefertiti, Pista 67 és Suncorgó. Mindenkinek jó szórakozást kívánok! Csert falon innen, és hát belül is.

0: Ez itt a Weekend Dance Flow, Gébelem műsora szombat délután a Bitangyó Rádióban.
1: Egy kis Masterboy, hiszen nem maradhat ki, Just For You a felvétel címe, egy DJ Dolphin Mixben.

kibővültünk Szürke kisegérrel is itt a Csörgő falon. Neked is kellemes szép napot kívánok, és jó szórakozást a Bitangyó Rádióval. Hamarosan visszatérünk majd a 80-as években, hiszen a 1984-es George Michael felvétel nagyszerű, különleges feldolgozás érkezik, hiszen érdekes lesz a felvétel a Remix Kings feldolgozásában. Vagy a Remix.

És ismét kibővült a csevegő Pal Duty Dillivel. Nagyon kellene szép napot neked, és jó szórakozást a Bitang Jó Rádióval. Hamarosan átveszi a stafét a botot, vagyis a mikrofon tőlem a Little Lionel 18 órakor. Ez pedig a Remix Kings és a Careless Whisper, George Michael slágere.

na meg a Reputation. Ez volt Gébelen műsora ebben a 2 órában, a Weekend Dance Flow. Remélem jól érezte magát mindenki ezekkel a régi slágerekkel, és hát hamarosan érkezik hozzátok a Little Lion. Jó szórakozást kívánok hozzá és a további zenékhez, hiszen 0-24 óráig szól nálunk a jó zene. Hallgassatok minket a Bitangyó Rádiót. Köszönöm, hogy velem voltatok ebben a 2 órában. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan.
1: De aztán jött...
2: És minden megváltozott.
3: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

napot, jó estét! Jó szur, mert nem azt mondtam, hogy jó reggel. Még jó, hogy én hosszan kinyújtottam a jót, és eljutott a tudatomig, hogy nem, még nem reggel van, még bizony szombat este van, 18 óra. 5 perc, 2026. 0808, augusztus 8. Köszönöm szépen Gébelennek az előttem lévő fantasztikus két órát. Neked jó pihenést kívánok.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió Cseppfalán az egybeülteket. Tikát, szürke kisegeret, suncorgót, pistát, Nefertitit, maskulát, Csampás Rozit, Bubut, a két robotunkat,

illetve az előttem lévő műsorvezető kollégát Gébelen is itt van még velünk, ha teheted, akkor tarts velünk még egy kicsit, aztán jó pihenést, csodaszép szombatestét kívánok neked, és természetesen várunk holnap vissza ide a mikrofon mögé. Pinkkel kezdtük ezt a mai kora estét. Hát bizony, én csuda klassz lemezeket szereztem be a mai napon is. Nem sokat, de az

Itt van velünk Mókuska is, aki a medencéből hallgatunk, írta nekem. Köszönöm szépen, akkor hallottad, hogy megköszöntem a műsorodat. Jó pihenés, jó lazulgatás, jó hűsölés, jó pancsolás. És csoda szép estét nektek, puszi ölelés. Minket küldtük Tündérnek a Bibis ujjára, de remélem, hogy lassan végez a konyhába, amit katasztrófa övezetté nyilvánította kebesen. Mert a lány nekiállt mindenféle csalamádét és finomságot befőzni. Ha teheted, akkor várunk szeretettel a chat falon. És itt

online. Jó lesz az majd. Keresem a szavakat még. Azt írt a Tika, hogy nyugodtan lemezezzek Les Mári szurkodja a Vudu babámat. Biztos lesz Baki. Már ide érzem, nem hiába nem váltottam még át. Itt van velünk Hegedűs Juditkám, és üvös délután csodásodit kívánok, kedves kis oroszlán, mindenkinek jó hallgatózást, puszölelést köszönjük szépen, és itt van velem Kaszaikám, és kellemes szép korestét, vidám, mosolygós műsorvezetést kívánok, ehhez mindenkinek remek hangulatot, puszi, puszölelés, oda is.

0: egészen új dalocska 2026-os. Shakira.
1: Bitang jó rádió, mert ritmusra születtünk.
2: A jelen és a közelmúlt legnagyobb slágerei.
3: A jelen és a közelmúlt legnagyobb slágerei.
0: Szóval Shakira és Justin Biebert hallhattátok az előző pár percben. Na tudjátok, egy proszekót mindenkinek, jó? Főleg a medencéseknek. A medencében tök jó dolog proszekó. Szerintem, és képzeljétek, én már azt is tudom, hogy majd a medencébe gumikat

És Tika írja a cseten, a csalamádéba se új begy, sem vér nem kell. Szerintem ebbe sem nem jól csinálják. Nem szokás, ott sem. Hát én ennél keményebb voltam, mert mondtam neki, hogy szamárhús nem jó bele.

جي قلم, دي جي كات, سامر سكالينج, بيتونغ وراديو.

Kedves tündér, azt az aperolt, amit mi ittunk, azzal már nem kell csinálni semmit, az egy aperol spritz volt, ami már így bekeverve van. Ha töményen vetted az aperolt, akkor igen, azzal azért kell még csinálni. Megy bele a pezsgő, vagy a hugó, vagy a prosecco. Na, itt van tündér velünk a cseten. Ezt már szeretem, mikor forramáztok, értem tőlem, miattam, gyertek bitangok. Várlak benneteket. Szeretettel, bitangyoradio.com. És Tika írja, gyere tündér! Forra így is úgy is kapod az ívet, legalább van esélyed megvédeni magad. Nem verekszik, ne feltíti, az csak egy kis paskolás.

adás közben megérkezett Kardos Szilárdunk is. Szia kis oroszlán, szép szombat estét kívánok mindenkinek, jó zenélgetést neked! Jó zenehallgatás, jó kikapcsolódás, pihenés, ha lefárasztott a kis hercegnő. Itt van az én babám. Szia babám, klassz műsít, puszi! És ott van Erika, már is írja tutit, aperol, prosecco, narancskarika, szóda, és már meg egy kis jégkocka. Na hát, musukán.

0: Figyelem, figyelem, nekiállunk lemezezni.
1: Hatvanas, 70-es éve.
2: 80-as is a felé.

1989-es a Maxi lemez. Három láda német sláger között találtam a hat lemezt. All around the world. Lisa Steinfeld.

angol énekesnő, dalszerző, színésznő. 1980-ban kezdődött a karrierje, amikor megnyerte Scrack for a Star című énekverseny.

Grizzly. Puszi ölelés oda is. Nem így mosom a lemezeket, nézd meg, hogy mosom a lemezeket, de már láttad is, hogy mosom a lemezeket.

dal eredeti 1966-os. Jelen esetben 1989-ben járunk. És hát a Ronnie's Pop Show lemezek mellett beleakadtam egy újabb kollekcióba, amit szeretnék összeszedni majd. Itt fantasztikus. Szóval fantasztikus. 13 dal van a lemezen.

bizonytika, mert mindenütt jó, de a legjobb otthon. Nem szoktam ennyire eldobni a szabadságot, ugye júliusban szoktam hazamenni, akkor van édesanyám születésnapja. De hát tavaly ősszel megbeszéltük a csajokkal, hogy Debrecenben a virágkarneválon én speciál még soha nem voltam. És ha már úgy adódott, hogy tündér szíves meghívásának eleget tehetünk, akkor teszünk is. Ú, de jó az a lemezmosós kép.

Azt, hogy a szürke kisegérű mákvirágnak tilos felvonulni, hát én nem fogok felvonulni. Én csak gyönyörködni fogok azokba, akik felvonulnak. De hogy mákvirág az tuti lesz, nem is egy, legalább.

Petri, figyelitek, Tündér berakta a képet az ujjáról, ami be van kötözve, szóval azért figyelt a csaj, hogy azért ne olyan ujja sérüljön, amire még szüksége lehet.

Sunshine, az van, hallom, nagy dolog történt, odahaza hűlt a levegő. Legalább egy picit. Remélem, hogy azért mindenkinél esett az eső, bár tudom, hogy nem mindenkinél esett. Anyunál dobozon tegnap olyan felhőszakadás volt, 40 percet beszélgettünk, mert esett az eső, és úgy fő volt, lelkesedve a drágám, olyan aranyos volt. Körülbelül tegnap a 40 perc alatt 25-ször hallottam azt, hogy kérdezi tőlem, hogy hallod, hogy esik? Hallod, hogy júj, megint rákezdett! Nálunk nem esett, sajnos. De a Dunai vízgyűjtő területen nagyon sok helyen, Németországban is

miért? Én nagyon szeretem Tündért tényleg, és nagyon egyedi ebben. Halálra lehet szívni szegénynek a vérét. Hát mondom, odaírom a csetre, hogyha odaérek, akkor meg fog mérgezni. És nem arra gondol, hogy ezt a hülyét ki kéne nyírni, mert már az agyamra megy, hanem azt írja, hogy a vérem csodákra képes. Tehát azt hiszi, hogy én azt feltételeztem majd, hogy a összevérzett salátát fogom

mondtam szólnom kell majd anyukámnak, hogy vigyázzon rám, mert hátul az emésztőbe fogok landolni. Szép kilátások, mondhatom. Check it out. It's 11:30. My hand is getting dirty. Snatching up things that probably can't be worthy. Now this is a... Hát, ősiesen bevallom, hogy nem bírtam a véremmel, ugye rendelnem kellett lemezt, és hát ez landolt nálam. Before you yawn, I've been there, swiped you and then

azért én megtudtam azt, hogy mi az, amit biztos, hogy nem kell vinnem tündérhez, mert tündérnél is van. Törölköző.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Vida Erikáékat, és szia drága, jó műsorvezetést! Már vagyunk, hallgatunk, szép estét neked és mindenkinek, puszilunk! Hát én is benneteket, neked is, meg Lacinak is, nagy puszi, nagy ölelés!

mindig szeretek egyértelműen kétértelmű lenni, aztán mindenki azt gondol, amit szeretne. Meg én is azt gondolok, amit én akarok. Azt szoktam mondani, hogy nem kell közönségesnek lenni, nem kell

Leo Siri Hoy Rosa Zaki Ross Ragondo Yakinam Atena mi tudom Én úgy tudom, jó az, aki rossz ragondol.

azért botrányos, kedves Bitangyó Rádió hallgatók. A cseten már legalább 10 szurkodják a Vudu babámon. A Rednex. És a Cotton szemű János.

old up in a ok. Mennyivel jobb az, ahogy én mondtam? Illetve ezt is én mondtam.

Köszönöm szépen, Suncorgó! Kicsit sercegős, de hát elég nagy csoda. Szóval azért a 90-es évekből lemezeket találni, főleg így válogatás lemezeket. Mert új nyomásúak azok vannak. Az előző is például egy új nyomású lemez volt.

Miközben itt van velünk Rostási Zoli is a háttérben. Azt mondja, hogy megkóstolta a bum-bum rumot, de nem nagyon ízlik, úgyhogy így sporolt, mert hogy nem fog otthonra venni. És hát kerékpározik. A szomszéd faluba megy a barátja.

Mi annám, hogy recseg, de imádom én is. És ezért ez már nem lesz jobb. Tehát elárulom nektek, hogy már nem lesz jobb. Szóval ez egy új nyomású lemez. Az előző pedig... hát már megélte ezt azt. Szóval nem lesz jobb, mert ma nagyon rendes kislány voltam, és átküldtem mindent az ultrahangos mosóval.

És akkor jöhetnek a bla bla bla bla bla bla bla bla gifek. Nem nagyon pörög a nyelvem, szóval saját bevallásom szerint is egy kicsit álmosan indultam neki ennek a mai délutánnak.

amikor meglátok egy csokit, két hangot hallok a fejemben. Edd meg a csokit, a másik. Mi van, nem hallottad? Nem vagyok nagyon nagy csoki evő, hála a jó Istennek, mert ipari mennyiségű csokoládé van itthon, ugye, amikor megyek haza. Mégse lehet üres kézzel menni. Úgyhogy egy pár táblával beszereztem.

Na hát, aki ismer engem, közel 4 évvel ezelőtt szerettem bele ebbe, vagy hát igen, csak 4 évvel ezelőtt szerettem bele ebbe a fantasztikus David Hasselhoff zenébe. Szoktam is játszani.

Szerintem a szeretlek szó után, a zsötem a második legszebb. Szóval először a magyarok szeretleke, aztán jöhet a franciáké. Hát a német az csúf, így

tudósok azt állítják, minden darab csokoládé, amit megeszel, 2 perccel rövidíti az életedet. Ki matekozta, úgy néz ki,

0: Sziasztok!
1: The beautiful people, itt a Bitang jó rádióban. Fogunk még lemezezni.

Bizony Tika szól, jegyezd meg, Mórágy. Közben nagyon nagy szeretettel köszöntöm apusomat is. Szia kis bundás, jó adik neked, sok szület.

0: Sziasztok! Mi vagyunk a 4 Street zenekar, és most a legújabb dalainkat hallhatjátok itt a Bitang Jó Rádióban.
1: Na hát tündér majd, ha legközelebb.

Szerintem ez nem mostani, de talán Rostási Zoli majd, ha hallja, akkor megerősít benne, hogy talán én ezt már láttam. Vagy nála, ő osztotta meg már valamikor régebben. Vagy a Facebookon jött velem szembe, nem tudom. Amikor végleg elzavarsz. 4-es tét és a hadd menjen.

Köszönöm szépen, Csámpás Rozinak, ez pedig jó zenehallgatás, jó csetelést kívánok. Hát én nem hiszem, hogy közel van Bajához Mórágy.

Nyári Zápor, Lofti Begivel és Rúzsa Magdival. És közben érdeklődnék Rostási Zolitól, hogy te most akkor hol biciklizel? Igen, baj a Murány, kb. 30 km, ezt idáig

baján tudok finom halászt. Hát legalábbis, amikor utoljára arra jártam, akkor nagyon finom volt a halászé. Csak ott volt a pincér egy kicsit szarkasztikus kedvében, amire nagyon durva választ kapott. Úgy érdeklődtem, hogy van esetleg valami édes vörösboruk. És azt mondta, hogy hát csak száraz vagy félszáraz van, ha édes bort akarok inni, akkor menjek a Tesco-ba. És ez úgy olyan, szóval egy kicsit olyan érdekes volt számomra. És hát Andi mikor spontán, már pedig ilyenkor nagyon spontán tudok lenni. Mondtam neki, hogy hát jó, hát a Tesco-ba nem megyek el, de különben megnézzel rám, úgy nézek ki, mint aki száraz.

حتى سمك معيدة شبكت أولي És közben dumáltam az időt, és nem indítottam el a magyar lemezeket, de majd mindjárt, akkor szép jól térsz, egy kis kitérő még. The Weeknd.

Válasz nem volt, megkérdezte, hogy akkor esetleg félszáraz jó lesz, vagy mit csináljon most, és akkor mondtam, hogy akkor esetleg félszáraz jó lesz, köszönöm szépen. Kérek bele kólát. És elment a bácsi.

0: Disco Party, Pete Betty Love az albumunk. Ez szép citrom sárga lemez. Igaz, babám? De nem van.
1: Igen, de magadat egy kokuszdió tetejéről batogzik a vakulat, az ananász fincs leve becsorog a szádba, és jégcsapok lúgnak a szádba.
0: 94-ben énekelték, hogy miért nincs nyáron hó.

Mikát az a kérdés foglalkoztatja, hogy amikor a szél nem fúj, akkor vajon mit csinál a szél? És Szürke kisegér megadta erre a tudományos választ. Addig beszívja a levegőt, hogy aztán legyen majd mit kifújni.

Te várj se, ucsenyica. Valami ilyesmi volt. Nyitonyát szusztulje. Van még remény, ha minden nap 4 éven keresztül beleverik az emberbe, akkor legalább jelenteni tud.

egy kicsit a 80-as évek szombatesti diszkójába. Egy Boney M. Megamix 88-ból pörög már.

hát nem vesztem el. Csak elpakoltam az eddig lejátszott lemezeket hamar gyorsan. 19 óra 48 perc van, a holnapi napon 10-től, vagy szerintem inkább fél 10-től, ahogy szoktam, ha csak nem lesz előttem valaki, egyelőre még

Erika írja, fél tíz lesz az a tíz, tehát mondom, ha rajta múlik, akkor én mindenképpen itt leszek, tehát olyan 9 óra környékén már beszoktam köszönni a csetre, és fél tíz környékén szoktam.

Na hát azt mondják, hogy tudjuk meg a Margót. Lehet róla szó, meghúzzuk a Margót, akkor mindenki elmegy aludni.

Most korának meg üzenem, hogy ott a 28-as már bekészítve. Mika nem nyilatkozik. Maskur azt mondja, latex nadrág. Mika legalább az alfa papucsot vállal már be. Azt bevállalja, mert az nekem is volt még. Alföldi. Nem alfa, alföldi papucs. Leskelődik a katona.

és hát azért közben vannak, akik írják itt a háttérben, hogy sajnos nem tudnak maradni, mert program van. Nagyon kellemes estét kívánok nektek. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Legyen olyan a mai estétek, amilyennek szeretnétek, és ha tehetitek, akkor holnap 9:30-tól

Szinte tündér, hogy ő is ugyanígy van vele, hogyha Abbát hallgat, akkor ő neki bizony kell a Mamma Mia film. Hatalmas élmény volt. Tavaly évben ugye Mimikékkel, Musuval voltunk Mamma Mia musicalen, ha tehetitek, és még nem láttatok, nem tudom, hogy most ugye játsszák-e. De mindenképpen

Hát egy hét alatt ez a második album, amiben így bele sikeredett nyúlnom. Ugye a múlt héten egy Metal Rock Balladák című lemezt sikerült vennem, amiről már játszottam is nektek dalokat. Ez pedig egy Power of Classic Rock, ahol a londoni szimfonikus orkesztra játsza. Jelen esetben a Power of Love-ot.

Nagyon érdekes különben. Holnapi napon majd elhozom nektek Michael Jacksonnak a Thrillerje ebben az orkesztra verzióban. Nekem nagyon bejövős volt. Na még egy utolsó lassú rock ballada, mielőtt teljesen elaléltok. A Scorpions és a Still Loving You itt a Bitangyó Rádió.

Na, legyik legújabb, legkedvesebb kis lemezem, amit szintén már játszottam nektek múlt héten. De most úgyis ráadás van, most beleférne. Kicsit fölrázlak még benneteket.

kislemez borítóján látszik, hogy 1985-ben, októberben, novemberben és decemberben hol koncertezett a csapat.

0: Na, még egy rock, aztán váltani fogunk.
1: All right. You wanna dance?

Billy Idol. És a Money Money. Yeah, igen. Kapsz egy pontos labdát. Ügyes voltál. A buksi egész nem dolgoztál a konyhában.

Igen, tőlem kaptál egy mezei piros pontot, és ezt hát megkaptad most ott a csekken két formájába is. Tőlem azért kaptad a piros pontot, mert ügyes voltál, egész nap a konyhába tettél, ténykedtél, befőztél. Mondjuk azt még nem tudjuk, hogy ügyes voltál, mert hát azt majd ha megkóstoljuk, akkor megtudjuk. Egy biztos, mindent beladtál, még a véredet is.

kicsike. Azért pont. Tudod, tehát a pont az nem egy gömb, hanem az egy pont. A mező az pedig egy szép nagy zöld gyep, ha esik az eső. Tehát akkor egyértelmű, hogy a piros pontot sokkal kisebb, mint a nagy fű.

bevallom nektek őszintén, hetek óta, amikor kóbászolok a bolha piacon, akkor abban reménykedem, hogy egyszer csak valami unikornis-szerű jószágra akadok.

És azt is elárulom azoknak, akik még itt vannak és kíváncsiak, hogy hétfőn a szokott időben 18-20 óráig leszek itt veletek. És kedden ugyanígy Roni helyén, mert Roli van most szabadságom, 18-20 óráig. Hát hogy akkor majd még mit hozok, mivel köszönök el tőletek szabadság előtt, azt még nem tudom, de ugye jövő héten.

kívánok nektek csoda szép estét, legyen szép álmotok, jó pihenés, legyen olyan a mai éjszakátok, amilyenek szeretnétek.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last
5: night? I don't know. Yeah. One, two.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zala vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperados.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Balastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban.

Yeah! Let's

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.